dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto baga kuni tal, quieto baga kuni dos, quieto tal, quieto ho, and dancing the chan.